Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. július 27-e, hétfő. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően a szeretek a török világból és az Anatóliai elsők legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra a www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink és egyéb érdekességek érdekében.

A mai hírösszefoglalón következik. Cisziordániában az izrael gyerők által feltartóztatott terhesnő elvesztette gyermekét a mentőautóban. Az izraeli katonák megakadályozták, hogy egy a megszállt Cisziordániai Nablus városába tartó mentő eljusson a kórházhoz, emiatt a járműben lévő 6 hónapos terhesnő elvesztette a gyermekét. A palesztin egészségügyi dolgozó Bassar Karyuti, az Anadolu hírügynökség tudósítójának elmondta, a Karyut valóból próbálták kórházba szállítani a vérzőnőt. Karyuti szerint az izraeli hadsereg a Nablus déli részén lévő avarta katonai ellenőrzőpontjában feltartóztatta a mentőt, és az egészségügyi csapatot arra kényszerítette, hogy kapcsolják le a jármű motorját. Irán feltartóztatott 6 hajót a Hormuzi szorosban. Az iráni állami televíziónak nyilatkozó nevének elhallgatását kérő tisztségviselő közölte, az éjszaka 6 hajót állítottak meg, amelyek át akartak haladni a Hormuzi szoroson. A tisztségviselő azt állította, hogy a hajók minden rendszerüket kikapcsolták, és próbáltak áthaladni a Hormuzi szoros déli részén található törvénytelen és nem biztonságos útvonalon. Szerinte ez a kísérlet az amerikai hadsereg provokációjára történt, de kudarccal végződött. Izrael 263 új illegális lakóegység építését tervezi a megszállt Cisziordániában. Az izraeli pénzügyminiszter Bezalel Smotrich bejelentette, Izrael 763 új illegális lakóegység megépítését tervezi a nablusi Eli település déli részén, a megszállt Cisziordániában, ami várhatóan megtriplázna annak méretét a következő években. Smotrich a Channel 14 szerint azt mondta, Izrael a jövőben is folytatni fogja illegális telepes gazdaságok és közösségek építését. Hozzátette, a lakóegységeket az Eli illegális településen építik és fejlesztik, amelyek a Binyámi regionális tanácshoz tartoznak az okupált Cisziordániában. Feltételezett bombarobbanás történt a Fülöp-szigeteken. A helyi hatóságok közölték, hajnalban egy házilag készített bomba felrobbant a Fülöp-szigetek igazságügyi minisztériumának bejárata előtt. Mindez órákkal ezelőtt történt, hogy a szenátus közelében egy gyanús fel nem robbant eszközt találtak. A robbanás közvetlenül éjfél után történt. Az incidens során senki sem sérült meg. A második gyanús eszköz néhány órával az elnök Ferdinand Marcos Jr. állapotértékelő beszéd előtt fedezték fel. Az országos rendőrfőnök José Melencio Nartatez Jr. a sajtónak elmondta, nagy a lehetőség vagy valószínűség arra, hogy a két esemény összefügg. Hozzátette, bár a rendőrségnek voltak vészforgatókönyvei bombafenyegetésekre, tényleges robbantásokra és egyebekre, valami mégis eljutott hozzánk a felrobbant egészségügyi minisztérium előtt. Végezetül. A németek 70%-a nem bízik a haderőben. A németek túlnyomó többsége úgy véli, hogy a német haderő nem elég erős egy esetleges támadás leverésére. A Jugovalta június 17-e és július 1-e között 2079 felnőtt megkérdezésével végzett közvéleménykutatás szerint a résztvevők 70%-a nem bízik abban, hogy a német hadsereg képes lenne megvédeni az országot egy lehetséges támadástól. A hadseregben bízók aránya 21% volt, míg 8% nem nyilvánította ki véleményét. A felmérésben bevont országok közül Németországban mérték a legalacsonyabb bizalmat a hadsereg iránt. A németek többsége nem támogatja a védelmi kiadásokat. Kedves hallgatóink, a hírösszefoglalónk a végére ért. Most a Szeretek a török világban legújabb epizódja következik.

Kedves hallgatóink, a Szeretek a török világban mai epizódjában Rauf Dentásról, Ciprus rendíthetetlen őrzőjéről lesz szó. A témával kapcsolatban dr. Cemil Doácsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőinek értékelését foglaljuk össze. Vannak olyan személyek, akik egy földrajzi térség, egy ügy vagy egy nemzet létküzdelmének szinte szinonimájává válnak. Ha a ciprusi török közösségről beszélünk, ez a név kétségkívül Rauf Raif Dengtás. Nélküle lehetetlen megérteni a ciprusi kérdést, hiszen több mint fél évszázados küzdelmekkel teli életútja során egyszerre volt a ciprusi török nép hangja, pajzsa és államalapító vezetője. Rauf Dengtás 1924. január 27-én született Ciprusba városában. Édesapja Mehmet Raif Bey bíró volt. Édesanyját már kisgyermekként elveszítette, tanulmányainak egy részét pedig Isztambulban végezte. Miután visszatért a szigetre, tanítóként és tolmácsként dolgozott, majd Londonba ment jogot tanulni, ahol a Lincoln's Inn intézményben megszerezte az ügyvédi képesítését. Fiatalon a brit gyarmati közigazgatás ügyészi tisztségébe nevezték ki. A sikeres jogászi pálya nyugodt életét választhatta volna, azonban nem ezt tette. Az 1950-es években ugyanis Cipruson a görög oldal, Enosis, a sziget Görögországhoz való csatolásának eszméje, és az EOKA fegyveres szervezet terrorja miatt a törökök számára egyre élhetetlenebbé vált a helyzet. Dengtás hősiessége éppen itt kezdődött. A tárgyalóasztalnál és a nyilvánosság előtt folytatott küzdelem mellett részt vett a ciprusi törökök védelmére létrehozott török ellenállási szervezet TMT vezetőinek sorában. Dr. Fazil Küçük mellett a közösség egyik vezetője lett. Vezette a Ciprusi Török Intézmények Szövetségét, majd az 1960-ban létrejött Ciprusi Török Köztársaságban a török közösségi gyűlés elnökeként szolgált. Amikor 1963 karácsonyán, az úgynevezett véres karácsony idején a török fegyveresek támadásokat indítottak a török falvak ellen, ő járta végig a világot, hogy ismertesse a történteket. Egy időre még a szigetre való belépését is megtiltották. 1967-ben titokban tért vissza Ciprusra, ahol elfogták és letartóztatták.

Mindez azonban nem törte meg. Denktárs kortársaitól leginkább azt különböztette meg, hogy bár jogosnak tartotta a fegyveres önvédelmet, legfontosabb küzdelmét mégis a jog és a diplomácia területén vívta. 1968-tól kezdve, évtizedeken át, ő volt a ciprusi török fél főtárgyalója a két közösség közötti egyeztetéseken. Makariosztól Glafkos Claridészig még ellenfele is elismerték kivételes intelligenciáját, rendkívüli memóriáját és soki felkészültségét, amellyel a nemzetközi fórumokon a ciprusi törökök álláspontját képviselte. Politikai gondolkodásának lényege egyetlen mondatban foglalható össze. Cipruson nem egy kisebbség, hanem a sziget egyik eredeti államalkotó népe él. Denktárs szerint a ciprusi törökök 1571 óta megszakítás nélkül jelen vannak a szigeten, államisági hagyományokkal rendelkeznek, joguk van az önrendelkezéshez, és elválaszthatatlan részét képezik a török nemzetnek. Ezért úgy vélte, hogy a tartós béke csak két egyenrangú nép szuverenitásán alapuló, kétállami megoldásra érhető el. Számára az anyaország Türkije nem pusztán diplomáciai fordulat volt, hanem létfontosságú valóság. Következetesen hangsúlyozta, hogy a ciprusi törökök biztonságának garanciája Türkije tényleges és hatékony kezessége. Az 1974-es ciprusi békeművelet a török katonai beavatkozás igazolta azt a veszélyt, amelyre Denktárs évek óta figyelmeztette a világot. A hadművelet után létrejött ciprusi török szövetségi állam elnöke lett, majd a görög fél kompromisszumképtelensége miatt történelmi lépésre szánta el magát. 1983. november 15-én kikiáltották az Észak-Ciprusi Török Köztársaságot. Denktárs az államalapító elnökeként 2005-ig töltötte be ezt a tisztséget. A történelemben nagyon kevés olyan vezető akad, aki egy nép ellenállását, társadalmi szerveződését, végül pedig saját államának létrehozását is végigvezette. Denktárs közéjük tartozik. A 2004-es Annan terv népszavazásának idején Denktárs a terv ellen foglalt állást, mert úgy vélte, hogy az veszélyezteti a ciprusi törökök szuverenitását és biztonságát. Már ezért sok bírálat érte, ez is elveihez való következetes ragaszkodásának egyik utolsó nagy példája volt. Miután a tervet végül a görög-ciprusi oldal elutasította, Denktárs régi állítása, miszerint a görög fél nem akarja partnerként elfogadni a törököket, ismét megerősítést nyert. Amikor 2012. január 13-án eltávozott közülünk, nem csupán egy államot hagyott maga után, hanem egy eszmei örökséget is. A fotoművészet iránti szeretete, könyvei, visszaemlékezései és szellemes személyisége révén Denktárs nem csupán politikus volt, hanem sokoldalú értelmiségi és egy ügynek elkötelezett vezetője is. Temetésén több százezer ember jelent meg, ami a ciprusi török közösség iránta érzett hálájának legkézzelfoghatóbb bizonyítéka volt. Ha ma az Észak-Ciprusi Török Köztársaságban a gyermekek saját zászlójuk alatt, saját államuk védelmében járhatnak iskolába, abban Rauf Denktárs munkájának, bátorságának és kitartásának meghatározó szerepe van. A ciprusi törökök számára hős, mert a legnehezebb időkben is népe mellett állt, a világ minden nyomása ellenére sem hátrált meg egyetlen lépés sem a nemzeti ügytől és annak a népnek az akaratát, amely azt mondta, ciprusi török vagyok, és török is maradok, állammá formálta. A török nemzet nem felejti el hőseit, Denktárs emlékének megőrzése pedig e szemlélet szerint azt jelenti, hogy megőrzik örökségét, vagyis kiállnak az Észak-Ciprusi Török Köztársaság szuverenitása és az anyaországgal Türkiével fennálló elszakíthatatlan kapcsolatai mellett. Nyugodjon békében! Kedves hallgatóink, dr. Jamil Doğaçipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. A jövő héten egy újabb fontos török személyiséggel jelentkezünk.

Pergamon iki reisjag för Varosha, Pergamon, Aroma i Birodolom, Keleti Kös Pontia Volt. Azor Kortol, Fogba, Samos Civilizatio, Hazaya Volt. Keset ben a Korsak, Egik Visitor Varosha Volt. It Talaltak, Fel o Pergament. It Volt, Kitsa Zotvan Kötetel, Asia, Elsö, Ischnet Legnagyob Körtare. Pergamon ban Hasnaltak, Elosurn, Numo Chöveş, Viz Vezeti Grandsert. İt feyestik ki elosör sobruk kal o zirzelmeyiket. Eza çodaş varoş o zifetiset, müviset, varoş tervizi şiş ekiz şigük terin iş, korunk sivilizasyo yanak elö futara volt. De atöp bir okori varoş közül az iş kip emeli, hoyg it volt o vilak elşö korhaza, vagiş, Os Aslepion Santi.

gerek Eleusor Megmostottak o Szent Medencékben felvették o kapott fehér ruhákat és áldozatot mutatták be. A Gyógútó Szent Medencék mellett hálószobák voltak. Az Asztlépionban az álmok alapján döntöttek a kezelésről. A hálószobákba vitt betegek elbeszélték álmaikat az orvos papoknak. Az álmok jelentése néha nagyon egyértelmű volt, néha a szerzeteseknek kellett elmagyarázniuk. Az álmok üzenetét megfejtve a szerzetesek megkezdték a kezelést. Az ókorban hitték, hogy az álmok hírt adnak a múltról és jövőről, és az információ szerzés alapvető eszközének tekintették őket.

Os Asklepion Santiben, o Feyfayaştol, o Vakşagik, o Meddoşiktol, o Histeriayik, o Şebektol, o Nevalya Törişik, Mindanfile Betekşiget Kezeltek. Külonfile Betekşigetre, Külonfile Kezelişt Alkalmastak. Oz Alkalmazot Mod Sereket, Akor Hireş Sono Katol, o Balıkesiri Aristidistol, İşmeryük. Öyiş töp tutsat zor yard kezelişen ozastle piyomban. Hieroi logoyi sant savak cimi müviben besili el az ot latot almuka tiş kapot kezelişeket. Mektudyuk hoge fö kezelişi modser a fohas kodaş vold iş azor voş papok oz işten neviben fohas kodtak. O betek yok bulaşaban kiemelt serepet yatsot hoy higen o papokban iş orvoşokban. O kezelişi mod serek köst ot volt a böyt. O viz mek vonaşoş kurag, isap fürdö gök viz, növinye olayok iş az olayoş masaj iş. O fizikayı kezeliş mod sereyi köst voltak, o zekserü mozgaşoş gakorlatok. Mezit labaş, şita, o pusta földön, vayk futaş o santerület körül. O betekşiktül iş annak mirtikitül függöt, hoyk meyik Mozart valastottak. Emellet nap iş viz terapiyat iş alkalmazdak. O vizet sent iş hatalmaş doloknak tartottak, ezirt mek különböztetet serepe volt. O psikoterapiyavan iş o viz gyogito hataşat hasnaltak ki. Kötelezö iş o kezeliş rise volt, hoyge sent medancikben fürödyenek, iş o sant kutak bol iganak. O santi mellet volt ek bör betekşigekre hasnoş gök forraş. A gök vizeş heyeket es piyanak nevezdük. Ez a napyenk baniş hasnalatoş so o latin salus per aqua egizşik viz altal kifeyeziş röviditişe. O zasklepion ban o viz terapia mellet o nak terapia iş fontoş volt. Akkoriban iş tuttak, hoge napfin yottes. Apollo napişten iş egizşik iştene Asklepios apya volt, ezirt iş tartottak fontoşnak o nap terapiyat. O napozaşyal o betegek imat kostak, meksantel tettek iş göklaş talaltak. O zene azolvaşaş iş o sinhaziş o kezeliş rise volt. Hoge betegeget yop Ketre deritçik, o heyi lakoşa kris vitelivel festivalu katran destek, körtisiti iş zeneyi verşenyeket tartottak. O Bergama'yı Asklepion ban vigzet aşı taşok şoran, o mek gyogult betegek nevit iş kösöneteyi tartalmazo tabla katiş talaltak. Ezeket yol latato heyre akastottak ki o sentiben. İk o senti mek biz hato şaganak o latogatok elvittik o hirid. Emellet tüket, kişt, şpatulat, çipest, eşmaş orvuşi felsereli şeketiş talaltak. Azonban o lehetşigeş kockazatok elkerülüşe viget, o senti ben haçak lehetet, nemo şibiseti beavat kuzaşt valastottak. O helin, Roma'yı iş Osman Korokbol sarmazo ritegek miyat, Bergama Azunesko töp ritegü

milag örökség kultúr táj listáján is szerepel. Ez a lenyűgöző város az orvosi és pszichoterápiás kezelést alkalmazó Asklepion Szenti, az ember központú megközelítést tükrözi. A 350 fős színház, könyvtár és szent területek éveken át szolgáltak a különböző tájakról érkező betegeket. A mai ember számos módszert követ egészsége megőrzésére és felfedezi. Hasonló módszereket évezredekkel ezelőtt a bergamai Asklepionban is alkalmaztak. Ma Anatólia első és legnagyobb fohásszal és sugatállatokkal gyógyító kórházról, az Asklepionról beszéltünk önöknek. A Törökország Hungya Rádiója magyar nyelvű adásában Onesian Dérmencsoğlu által készített Anatóliai elsők műsorát hallgattak. Minden jót kívánunk!

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Gyorsan tekintsük át a nap legfontosabb híreit. Cisziordániában az izraeli erők által feltartóztatott terhesnő elvesztette gyermekét a mentőben. Mindeközben Irán feltartóztatott 6 hajót a Hormuzi szorosban, illetve Izrael 763 új illegális lakóegységépítésű tervezi a megszállt Cisziordániában, míg a Fülöp-szigeteken feltételezett bombarombanás történt. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért, tartsanak velünk holnap ugyanekkor!